Rádió Pantri. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Egy kis patak mindig rohant,

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csőjog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggel, július 20-án 6 óra múlt 4 perccel. Pontosan 10 nappal ezelőtt kezdtünk hetet együtt. Jelent ez bármit? Nem hiszem, de azért elmondtam. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi zajlik, zajlott benne, mert hát volt benne minden. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, hadson velünk.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrik reggel, 6 óra múlt 12 perccel, július 20-án. Kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, ahogy szoktam volt mondani. És ugye tegnap este volt egy, nem mondom, hogy kellemes, de vihar, lehűlt az idő egy picikét, 18 fok környékén járunk, és maximum 28 lehet majd, változóan felhős napos égbolttal. Úgyhogy egy ilyen kellemes, ez a mai, ez ilyen kibírhatónak ígérkezik majd, ahogyan a folytatás is, mert hogy egész hétre ilyen 28 fokokat mond, majd a hétvége felé kezdődik el valamiféle felmelegedés, úgyhogy így készüljön mára. Nézzük csak gyorsan az orvos meteorológiát, fronthatással nem kell számolni, napos nyári időnk lesz, vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás ugyanakkor előfordulhat, úgyhogy így tervezze meg a mai napját. Aztán akkor lássuk a világot, már mondom is, hogy zajlik az élet a szexádi kutyamenhelyen, megérkeztek a németországi gyűjtés adományai, és a telepen is több fejlesztés zajlik, erről számol be Fiat Szilvia, a szexádi kutyamenhely vezetője. Pillanaton belül.
1: A napokban kaptunk két raklapnyi, főleg kutyaeledelt, jutalomfalatot, voltak benne fekelyek is. Két német szervezettől az egyik gyűjtötte, a partner szervezetünk, a Save Animal pedig elszállított, illetve továbbította, feladta Magyarországra, aminek nagyon örültünk, és azon felül pedig a hangya közösségnél pályáztunk egy lehetőségre, és a 19 kiskutyánknak kértünk kutyakonzervet, amiket szintén megkaptunk a napokban. Összesen 108 darab konzervet kaptunk, amit egyébként meg szoktunk vásárolni, és ezt rizsjele tetjük, azért a 19 kis kutya nagyon sok és bizony sokat fogyasztanak, ennek is rettentően örültünk. Egyébként most így ebben a rettentő nagy melegben folyamatosan gondoskodunk a kutyákról, itatjuk, vizezzük őket, medencéket csinálunk nekik, fürdetőket, stb. És ezen felül pedig lomtalanítást is csinálunk, és hogy a régi elhasznált rongyokat, fölepedőket, takarókat most elszállít és felszabadul két helyiségünk, viszont hát ott elég csúnyák a falak, úgyhogy ezúton is szeretnék hírt adni arról, hogy keresünk állatbarát köművest. Nagyon örülnénk, hogyha az elkövetkező két hétben, egy hónapban találnánk valakit, aki segítene nekünk. Elsősorban a falaknak a javítását és vakolását kellene megoldani. Ezen felül pedig ezekben a helységekben, illetve más helységekben is keresünk régi lemezszekrényeket, amiben tudnánk tárolni az eszközeinket és szerszámokat, illetve keresünk stabil szekrényeket is, amiben el tudnánk pakolni a különböző törölközőket, ágynemüket, lepedőket, amik ugye így a beteg és műtett kutyákkal állvalók. Úgyhogy teljes gőzzel dolgozunk, és hogyha valaki tud segíteni, akkor ezt majd látni fogja az interneten is, hogy milyen segítséget várunk, és milyen segítséget szeretnénk.
0: Köszönjük Fiat Szilviának. Hát a kutyamenhelyen mindig elfér a segítő kéz. Aztán a hírekben elhangzott, de én is gyorsan elmondom, hogy Sólyog Tamás ugyebár aláírta az alkotmánymódosítást, így mától már nem ő a köztársasági elnök. Erről csak így röviden ennyit. Aztán még a végére nagyon gyorsan, hogy véget ért a foci VB végre valahára. Nincs több balhé, nincs több konspiráció, nincs több kérdés. Mondjuk, hogy megérte ennyit várni a döntőre, meg végig szenvedni azt a 120 plusz percet, azt nem mondanám teljes bizonyossággal, mert hogy 2006 óta, azóta nézem a foci VB-ket, talán az egyik legrosszabb finálét láttam, nem volt megoldás Argentinának, a spanyolok focia meg, hát valakinek vagy tetszik, vagy nem, szerintem baromi unalmas, de hatékony. Legalább a fél idei sorról pedig nálam okosabbak és híresebbek is elmondták, hogy semmi értelme nem volt, és úgy kell kukázni az egészet, ahogy van, de azért a szabályokat jó átírták, érte, 15 perc helyett majdnem fél óra szünet volt a fél időben, gratulálok innen is, de legalább vége van, ahogy ennek a blognak is. Kezdjük meg ünneplésünket a névnaposokkal, folytatjuk majd, előbb zenélünk, tartson velünk!
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez az Antrit reggel.

23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antwit reggel, és mivel július 20-a van, ne felejts el köszönteni ma illés ismerőseit, akinek ma is, mi is boldog névnapot kívánunk. Na lássuk, csak az illés héber latin görög eredetű név az Éliás önállósult változata, jelentése Jahve az én Istenem, az Úr az én erősségem. Sok-sok boldogságot Illésnek, Margitnak, Özsébnek, Jeromosnak és Aurélnek szintén. Zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.

0: Jó reggelt, 6.32-kor, ez az Antrit a reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 20-a születtei, például olyan híres neves emberek, mint Carlos Santana, mexikai gitáros, zenész, tudom, hogy ismeri, vagy Kovács Zsolt, Jászai Mari Díjas, magyar színész, akit olyan filmekben láthattunk az elmúlt években, mint a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, vagy a Rossz versek, vagy a Pilátus, és így tovább, és így tovább. Egyébként a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, nagyon-nagyon ajánlom. Réteg film, nem mindenkinek való, de zseniális alkotás. Aztán Sebeők János, magyar író, eszéíró, filozófus, szintén a mai nap szülötte, aki talán abból a kegyetlen műsorból lehet ismerős, a Star Warból, ami egy nagyon furcsa lázálomszerű valami volt, ilyen bábsó, abban szerepelt, és hogy miért tudom ezt, arra nincs mentségem, úgyhogy folytassuk Makranci Zalán, magyar színésszel, aki szintén ma ünnepelhet, és akitől találtam hanganyagot, a Zöld lámpás Smaragd lovagok című alkotásból hallgassuk.
1: Az őrizők látták ezt. A gonosz túl erős volt ahhoz, hogy érintetlenül hagyják. Ezért az őrizők összegyűjtötték a fényt.
0: Így van, róla van szó. Szerintem egy ikonikus hang, biztosan felismeri, vagy felismerte most is. És ma ünnepel még Gisele Bündchen, brazil modell is, többek mellett. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akiknek oka van az örömre. Zenélünk ajándékgyanánt, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandúr Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Hát, hogyha eddig nem tudtuk volna, hogy hétfő reggel van, akkor most már biztosan tudjuk, ráadásul 6:43-kor jó reggelt, július 20-a van, ez az Antwis reggel, és csapjuk fel a kalendáriumunkat, mert hogy 1543-ban elnapon a törökök elfoglalták Pécset, 1590-ben elkészült az első teljesen magyarra fordított Biblia, azért ez nem kis dolog. Aztán 1858-ban megszületett Erzsébet királyné zsiráfja Schönbrunnban, ez az első zsiráf volt, amely Európában született, valamint egyben az első zsiráfja Magyarországon, országi fővárosi állat- és növénykertnek is. 1969-ben pedig Holdra szállt az Apollo 11 fedélzetén Neil Armstronggal. Ő volt az első ember, aki a Holdra lépett, bár mai napig vannak, akik cáfolni próbálják mindezt. Így vagy úgy, emiatt az esemény miatt ma van a Hold napja, amit majd a napi ötös tagjaitól is jól megkérdezünk, de ez majd még odébb van, mert hogy most horoszkóppal folytatjuk a dalok után.
1: Ez az Antwis reggel. Kezdje a

Ez az Antrit, reggel 10 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Ahogy a rák összerakja az elmúlt hetek mozaik kockáját, rájön, hogy mi állhat munkatársa sértettsége mögött, felfedezése pedig meglepi. Hát még az, hogy valaki nyíltan felkínálkozik önnek. Heti szerencseszámai alapján célszerűnek tűnik egy lottószelvénybe beruházni. Az oroszlán elismerést érdemel megfontoltságáért, bölcs döntéséért. Mások ebben a helyzetben biztosan a könnyebb ellenállást választották volna, és zajosan ünnepelték volna a nagy sikert, ám ön nem ilyen. Még akkor is a minőséget részesíti előnyben, ha az első pillanatban nagyobb áldozattal jár. A szűz vigyázzon a jó hírére. Az utóbbi időben támadások érhették, de ezeket csak annyira kell komolyan vennie, amennyiről valóban szólnak. Talán némi igazságuk is vannak kritikusoknak, de semmi sem megváltoztathatatlan. Próbáljon meg mindenkivel jó viszonyt ápolni, de azzal semmiképp, aki a pletyka forrásának bizonyult. A mérleg mostanában talán túlzott érzékenységgel reagálhat bizonyos dolgokra, a lelki reakciói pedig akár testi tüneteket is produkálhatnak. Minél inkább lefolytja azokat, annál inkább. Válogassa meg jobban, hogy miket eszik, az ételek mellett a társaságra is jobban oda kell figyelni.

5 perc múlva 7 óra lesz, július 20-án hétfőn, folytatjuk a horoszkópot, ott hagytuk abba, hogy egy kapcsolat lehetősége a nyilas életében, igen. Szóval, a balka mai napon akár még valami nyereségre is számíthat, a kockázat persze az öné, ezért legyen nagyon mértékletes, főleg akkor, ha valamilyen szerencsejátékra adja a fejét. Egy kaparos sorsjegyet persze megkockáztathat, de nehogy egy esetleges nyereségnek az legyen a vége, hogy utána az összes pénzét ilyesmire költi. A vízöntőt ma nagyon sok pozitív hatás éri, amitől igazán kivirul, napsütésessé válik a kedve. Azért még ne hanyagolja el a kötelességeit, annál is inkább, mert ma külön elismerésre is számíthat a főnökei, munkatársai részéről. Ha meg akar felelni az elvárásoknak, akkor induljon el a szokottnál egy kicsikét korábban. A halak figyeljen jobban oda a munkájára. Ön akár a csúcson is érezheti magát, de ez nem ok arra, hogy lazítson, hogy ne figyelje a külvilág visszajelzéseit. Ma minden változik, de helyzetéből adódóan ön követheti a változásokat. A kedvese ön mellett áll, ha önállósodni akar, akkor örömmel fog önnek segíteni. A Kossa mostani helyzetét nem látja még rózsásnak, de hamarosan változik a helyzet. Új lehetőségek bukkannak fel, talán még egy új állást is találhat, vagy a régi helyén vannak változások, amiket meglovagolhat. Ugyanakkor csak azt az állást érdemes elfogadnia, amit maga is ideálisnak érez. Jó lenne, ha a bika mások igényeire is épp úgy oda tudna figyelni, mint a sajátjáira. A megérzések nagymestere, így ez alig ha jelenthet nehézséget, ha így tesz, új mederbe terelheti a kedvesével való kapcsolatát is. A legjobb lenne, ha számot tudna vetni a lehetőségekkel és a vágyaival. A humor érzékére ma különösen nagy szüksége lehet az ikreknek. Szerencsére önnél ebben aztán nincs hiány. A baj inkább abból adódhat, ha átlendül a ló túlsó oldalára. Nem mindenki tekinti viccesnek azt, amit ön. Legyen kíméletes, a társa pedig kifejezetten érzékeny.

0: hangulatban lehet ma. Így készüljön tehát akkor már a jó szerencsét. Óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai. Ma arról érdeklődünk a hold napja kapcsán, hogy mennyire befolyásolja őket a hold mozgása, vagy nem mozgása, egy helyben toporgása, meg ilyenek, de előbb még hallgassuk a híreket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csőjog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakció vezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakukban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
2: Rádió Andrét időjárás.
8: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, július 20-án 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
9: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amivel 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk a hold napja kapcsán, hogy mennyire befolyásolja őket, annak mozgása, vagy éppen nem mozgása. Mindjárt kezdünk.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antris reggel, július 20-án, 7 óra múlt 11 perccel, úgyhogy megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról érdeklődünk a hold napja kapcsán, mert hogy az ma van, hogy mennyire befolyásolja őket a hold mozgása, nem mozgása, vagy igazából semennyire se befolyásolja őket. Vali, neked van valami?
1: Van, meg egyébként ott, hogy létezik egy hold naptár, és abban így felszokták tüntetni, hogy például érdemes menni fodrászhoz, vagy valamilyen orvosi beavatkozásokat végezni. Ezek ilyen nagyon régi megfigyelések alapján, hát a hatással van egyébként a szervezetünkre is, és van olyan táblázat, hogy ezen a napon érdemes-e menni mondjuk ilyen
0: fodrászhoz.
1: Akár fodrászhoz műtéteket elvégezni bármivel, meg ilyenekre. Igen,
0: jó,
1: igen.
0: Fodrász.
1: Hát mert esetleg...
0: Most mi köze van a holdnak a fodrászhoz?
1: Biztos ezt nálam okosabbak tudják. De nyilván most itt a teli holdra gondolunk, új holdra, azt gondolom, hogy ez egyéni. Bár sokan szokták mondani, amikor teli hold van, akkor ugye nem tudnak aludni például, de én szoktam figyelni egyébként, és van, amikor ha olyan fázisban vagyok, és elhiszek, hogy hú, most akkor ez Skorpió hold volt éppen 3 napig, és én ezt megéreztem. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egyéni hozzáállása, hogy most hogy áll ez a dolog. Jó, most ráfoghatjuk, mert azért, mert teli hold van, meg ráfoghatjuk, mint az időjárásra is, de ennél azért én kicsit többet gondolok ebbe.
0: Na hát akkor hallgassuk a napjétos tagjait, hogy ők mit gondolnak. Erről kezdjük Borival.
1: Borinak van egy 8 éves kis csivavája, aki minden nap örül neki, amikor hazaér, és nem is tudná elképzelni az életét nélküle.
0: No, hatással van-e rá a hold?
2: Mennyire befolyásol engem a hold együttállása más bolygókkal, azt nem tudom, de mindenképpen hatással van rám a holdnak a változásai. Én is észrevettem, hogy mielőtt teli hold lenne úgy néhány nappal, akkor már nem tudok aludni, tehát amikor az éjszakáim nyugtalanok. Viszont amikor teli hold lesz, abban a pillanatban az éjszakám úgy tűnik, hogy nyugodtá válik, mert úgy alszok, mint a mormóta. Tehát ilyen szinten rám biztos, hogy hatással van maga a holdállás, de hogy a bolygókkal, azt még nem tapasztaltam.
0: Na, ő a teli hold alatt alszik jobban.
1: És még egyébként egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, nagyon-nagyon-nagyon régen ugye holdat használtak akár a mezőgazdaságban, tehát az emberek azt használták egyáltalán valamilyen fix pontnak, ami alapján következtettek mondjuk akár dagály, apály mozgására. De ez alapján már azért vannak ősi megfigyelések a holdállásokkal kapcsolatban, amit lejegyeztek, amilyen hatással volt mondjuk az életükre, és ez így innen így folytatódott is, és vannak akik, hát, mint ahogy Bori is, előtte nem tud aludni.
0: No, akkor folytassuk gyorsan Gergővel.
1: A Gergő a 30-as éveit tapossa, a szabad sajtó megszállottja, bár most éppen váltott munkát.
0: Na, hallgassuk.
3: Ezt nem gondolom, hogy befolyásol, mármint sosem jutott eszembe, hogy a hold együttállására fogjak bármit, maximum poén szinten, és így kikarikírozva azokat, akik ezt teszik. Minden esetre izgalmas ebbe belegondolni, amikor ilyen téma jön fel, mindig ilyen mítikus világot képzelek el vérfarkasokkal, meg vámpírokkal.
0: Az is lehetne egy kérdés, hogy a vérfarkasok és a vámpírok miért kapcsolódnak ennyire?
1: Hogy ennyire így a teli holdhoz?
0: Nem a teli holdhoz, csak ugyanúgy. Amikor valakinek eszébe jut a vámpír, akkor rögtön eszébe jut a vérfarkas.
1: Szerintem ez is régről jön, akár középkorból, meg ilyen fennmaradt iratokból szerintem valamiféle népi megfigyelés hagyományaként van jelen szerintem.
0: Igen, lehetséges. No, köszönjük Borinek és Gergőnek is, hárman vannak, még folytatjuk a dalok után.
4: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel 7.23-kor, július 20-án, hétfőn. Folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy befolyásolja-e őket a hold mozgása, együttállása esetlegesen más bolygókkal. Folytassuk gyorsan Katával.
1: Katának minden a zene, a hobbi, a munkája, ugyanis klarinét tanár egy zeneiskolában.
0: Na, hallgassuk.
2: Megmondom őszintén, egyáltalán nem befolyásolnak ezek a dolgok, és nem is nagyon hiszek benne, hogy úgy mondjam, nem is nagyon érdekem ez a téma, hogy a holdállások hogy vannak. A gyermekem születése kapcsán rengeteget kutakodtam ezzel kapcsolatban, hogy hát, ha majd holdfogyatkozáskor megszületik, hát nyilván nem így történt, úgyhogy ezt én elengedtem teljes mértékben, hogy ez bármennyire is az én életemet befolyásolna.
0: Nem befolyásolja, nem. Azt mondja.
1: Egyéni. Mindenkinek változik.
0: Hát de most az én kérdésem, hogyha valami kimondjuk, hogy befolyásol.
1: Igen.
0: És határozottan állítjuk, hogy befolyásol. Uh-huh. Akkor hogy lehet az egyéni?
1: Mert hogy hát mindenki maga tudja eldönteni, nem maga tapasztalja azt, hogy most van rám hatása, vagy nincsen.
0: Ja, ez olyan, hogy valakire van, valakire nincs?
1: Hát persze. Jó. Hát ez azért ez nem egyértelmű dolog. Ez most szereted, nem tudom én, csoki fagyit, vagy nem szereted? Hát nem szeretem, hát vagy valaki meg szereti. Ez most így nagyon sarkítva, hát úgy kb. Én azt gondolom, hogy meg azt, hogy most hiszek benne, vagy nem hiszek benne.
0: Ja. És akkor a hitemmel befolyásolom magam.
1: Nem tudom. Ezért mondom azt, hogy ezt mindenkinek magad kell tudnia eldönteni. Én nagyon sokszor vagyok úgy, hogy valami voltam, és vissza, hogy ja, hogy ez teli hold volt. Tehát, hogy nem azt nézve, hogy hú, jön a teli hold, és akkor majd nem fog tudni aludni, hanem utólag konstatálom, hogy ó.
0: Magyarázod meg a történéseket.
1: Így is mondhatjuk.
0: Jó, oké. Köszönjük Katának, ketten vannak, még zenélünk, aztán folytatjuk.
3: Rádió Andrét.

0: Jó reggelt! Hát egy percen belül 7:30 lesz, azt hiszem, július 20-án hétfőn elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy mennyire befolyásolja őket a hold mozgása. Tesszük ezt azért, mert ma van a hold napja, a holdra szállás okán, és akkor folytassuk gyorsan Majával.
1: Maja szeret a szabadban lenni, biciklizni, sütögetni, és csak úgy a vízparton lenni.
2: No. Engem semmilyen szinten nem befolyásol a hold együttállása más bolygókkal. Én azt sem tudom, hogy mi van, mit kéne éreznem. Semmilyen hatással nincsen rám.
0: Azt sem tudom, mi van.
1: Igen, hát ez ilyen. Ez ilyen. De csak ezt tudom mondani.
0: No, végül, de nem utolsó sorban következzék Gyuri.
1: Gyuri oktatás szervezésben utazik, és egyben nyelvtanár is.
0: Na.
3: Hát a hold együttállása más bolygókkal annyira nem befolyásol. Még régen, amikor a Plutó bolygónak számított, akkor mikor együtt állt a holddal, az nagyon király volt, meg azt mindig élveztem, de amióta a Plutó nem számít bolygónak, azóta nekem se számít a hold együttállás. Nem vagyunk haverok.
0: Nem vagyunk haverok, zárta Gyuri.
1: Érdekes ez, amit mondod, hogy nem számít bolygónak, ennek utána fogok nézni, hát, mert nem tudom, ez így honnan jött, de érdekes.
0: Hát ez így van.
1: Igen, miért nem számít bolygónak, hanem minek számít?
0: Mit tudom én, törpének.
1: Hát jó van, törpe bolygó, az van egyébként.
0: Hát igen, nem rendes bolygó, hanem törpe bolygó.
1: Hát akkor is bolygó.
0: Hát csak, jó, csak de nem úgy abban ja. a... Na.
1: De egyébként már a kérdés úgy volt feltéve, hogy hold együttállás, vagy hogy egyébként maga a holdnak
0: hold
1: a jelenléte.
0: A más bolygókkal, ja, önmagában,
1: igen.
0: Mindenre.
1: Hát mindenre aki itt érdekel az asztrológia, vagy ilyen, az nyilván máshogy viszonyul ez a témához.
0: Így van, meg is kaptuk, ötféleképpen
1: viszonyultak.
0: Köszönjük nekik a mai közreműködést, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: No, hát már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bálteszék térségek között aszfaltoznak, így a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. Szintén az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és 175-ös kilométer között híd és átereszjavítás zajlik, a belső sávot lezárták, illetve Bonyhád előtt a 6-os főúton burkolatot tisztítanak a 155-ös és 156-os kilométer között mindkét irányban, sáv elhúzásos terelésekkel számítsanak az arra haladók.
0: Köszi, Vali, amit még a térképen látok, az, hogy útépítés és illetve fenntartási munkák vannak az 51-12-esen, ott is figyelni kell a munkálatok miatt, kialakulhatnak különböző tömörülések, ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya mindenfelé, Szekszáron a térképek is azt mondja, de attól függetlenül vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Happy hétfő reggelt, 4 perc múlva lesz 3/4-8, július 20-án, hétfőn, úgyhogy most egy kicsit előre hoztuk a valid time-ot. Hajrá!
1: Az időjárást. Na hát megjött azért ez a felfrissülés így a tegnapi hidegfronttal, mondjuk, igen, úgyhogy ilyen mérsékelt meleg időjárás lesz, ma maximum 28 fok, viszont az UV és sugárzás magas lesz 11 óra és 14 óra között, csapadék nem várható, nagyon felhő sem lesz az égen, és a légmozgás, tehát a szél sem lesz jelentős, úgyhogy kicsit fellélegezhetünk szerintem. Én legalábbis reggel jöttem, ilyen nagyon kellemes, hűvös idő volt. És hát a héten is, ahogy mondtad egyébként, reggel folytatódik ez, nem lesz kánikula a héten, sőt, itt a csütörtökön ilyen éjjel 12 fok lesz.
0: Nem, majd meglátjuk.
1: Meglátjuk azt még.
0: Odaérünk. Úgyhogy igen, egyébként a hétvégére, majd hétvégén vasárnap jön egy kis melegedés, a jövő hétre már ilyen 30 pluszok vannak, de most a hétre még egyelőre legalábbis azt jelzik, hogy nem megy 30 fölé a igaz száll a hőmérőkben, majd meglátjuk nyilván, hogyha odaérünk. Az orvos meteorológiára térjünk ki még gyorsan egy picikét, fronthatással nem kell számolni, napos meleg nyári időnk lesz, a vérnyomás ingadozhat, keringési panaszok és enyhe fejfájás előfordulhat, az UV-sugárzásra oda kell figyelni, de egyébként tényleg egy ilyen kellemes nyári napnak nézünk elébe, úgyhogy így tervezze meg a programjait, így kalkulálja, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összekezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Yeah.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva lesz 8 óra, július 20-án hétfőn, ez az Antrid reggel. Röviden összegezzük, mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napjutós tagjét kérdeztük például arról a Hold napja kapcsán, hogy mennyire befolyásolja őket a Hold mozgása, nem mozgása, együttállása más bolygókkal, meg úgy egyáltalán a Hold.
1: Hát ahányan voltak, annyiféle véleményt hallottunk. Volt olyan, aki, ha jól emlékszem, Bori volt, hogy már megérzi teli Hold előtt, mert hogy nem nagyon tud aludni.
0: Aztán utána tud. Vagy csak azt hiszi, mert valójában lehet, hogy vérfarkas lesz.
1: Az is lehet, hogy éppen ugye? Átalakulóban van a Hold hatására. Volt, aki azt mondja, hogy egyrészt nem is érdekli a téma, mert ilyen is van, vagy nem vette észre magán úgy egyáltalán, hogy ez hatással lenne az életére.
0: Ugye Maja mondta, hogy azt se tudom, mi van.
1: Igen.
0: Ha vagyunk így párszor, nem?
1: Abszolút.
0: Azért azt se tudjuk, hogy igen, mi van. Hol igen. vagyunk, kik vagyunk,
1: mit miért csinálunk? Vagyunk,
0: mit kéne csinálni, mit csináltunk alapból. Van ilyen, amikor ilyen teljes, nem tudom én, leállás van, hogy lefagy az ember.
1: Ilyen újraindul, lefagy a rend, igen, és igen. újraindul, igen. nem? Ilyen rezeteli a rendszer.
0: Igen, és akkor ott állsz mondjuk a konyhában, és így
1: és akkor folytatódik
0: valami. Jó, oké. Okay. Most mehetünk tovább. Na hát köszönjük a napjutós tagjainak a mai közreműködéseket, elengedjük őket, és jó hírek órával folytatjuk. Majd hiszen hétfő van, a hétfő pedig jó hírek órát jelent, mert hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel, de nem még a hírek. Nagyon velünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tart.

0: Tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csőjog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és a KAÜ azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
7: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
0: www.ergonom.hu
1: Rádió Antrit FM 101.
8: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, július 20-án a 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
9: Jó reggelt mindenkinek.
8: Hétfő van, tehát jó hírek óránk következik, megint körüljárjuk az egész világot, még ha csak gondolatban is. Mindjárt kezdünk, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Happy hétfő reggelt, július 20-án, ez az Antrit reggel, 4:09-kor egészen pontosan. Ugye hétfő van, ami azt jelenti, hogy jó hírek órát tartunk, mert hogy hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Kezdjünk egy kis sporttal, Vali.
1: Jaj, nem azzal készültem, de kezdjük azzal. Igen, mert hogy friss, ugye hétvégén ugye a Filutás Viktor, aki ugye a szexedi kerekpár és színeiben indult, európai bajnoki negyedik helyezést ért el a július 18-19-én az olaszországi Pordenonéban megrendezésre került bajnokságon, mégpedig Derni és Téher Európa bajnokságon. Egészen pontosan, és így Filutás Viktor a szexedi kerékpáros ESE versenyzője negyedik helyezést ért el a hétvégén.
0: Ugye bajnokként utazott, de az a negyedik hely is szép lehet. Gratulálunk neki innen is. Aztán egy kis sport, Európa bajnok az U20-as férfi kézilabda válogatottunk. Hosszabbítás után 34-32-re győzték le az U20-asok Svédországot a romániai korosztályos Európa bajnokság vasárnapi döntőjében. Nekik is gratulálunk innen. Úgy tűnik, hogy a magyar férfi kézilabda jövője azért fényes lehet, és fényesnek tűnik. Aztán Igen. Akkor menjünk tovább.
1: Még júniusi a hír, csak nem olyan régen bukkantam rá, ugyanis a Metallica együttes ugye Magyarországon koncertezett, és jó tudni, hogy 2017-ben a zenekar létrehozott egy non-profit jótékonysági szervezetet, egy All Within My Hands névre hallgató alapítvány, amelynek az a célja, hogy fenntartható közösségeket támogasson, élelmiszerbankokon keresztül például élelmezéssel vagy kritikus katasztrófa elhárítással kapcsolatosan, és a zenekar a koncertjeik alkalmával, tehát a turnéik állomásain helyi szervezeteket támogat, és ebben az évben kettő egyesület, mégpedig a Nane Egyesület és a Budapest Bike Mafia kapott támogatást. A Nane Egyesület ugye a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 6 millió szabad felhasználású adományt kapott, és ugyancsak 6 millió forintot kapott a Budapest Bike Mafia, akik pedig rászorulók élelmezésére fordítja ezt az összeget.
0: Hát ugye volt itt a Metallica, a dupla koncertet adtak, rekord nézőszámot értek el a két koncert alatt. Gondolom, hogy innen is jött, hogy akkor ennek a két magyar alapítványnak adtak.
1: Igen, és akkor, mert ugye általában ez úgy van, hogy a koncertezek, és akkor mindig kiválasztanak olyan civil szervezetet, közösséget, akiknek adományoznak.
0: Nagyon helyes, hát ha van miből.
1: Igen.
0: Hát azért na, a Metallica az Metallica, legyünk őszintén.
1: És van egy ilyen daluk is egyébként, mert hogy ugye így hívják az egyesület, vagyis hát a jótékonysági szervezetüket, hogy All Within My Hands, és hogy van egy ilyen daluk is. Csak egy kicsit utána jártam a dolognak.
0: Szoktak ők egyébként ilyen jótékonysági koncerteket is tartani, fellépni, úgyhogy azért valamelyest kiveszik a részüket ebből. Ennyi jó hír egy kezdetben, nyilván önre is kíváncsi vagyunk, történt-e valami jó a hétvégén, ossza meg velünk a 74-444-444-en, zenélünk és folytatjuk.
2: Rádió Andrit.

0: Ez az Antics reggel 8.25-kor, július 20-án hétfőn folytatjuk jó hírek óránkat. Az állatvilágba kalandozzunk el egy picikét, mert képzeld el, Vali, hogy szúnyogokat kaszaboló drónt fejlesztettek.
1: Hú, de jó. De jó. Na, hol, itthon? Nem.
0: Nem. Nyilván Amerikában.
1: Igen.
0: Egy apró négy rotoros gépről van szó, ami egy kijelölt területen járőrözik, ha pedig vérszívót észlenek, lekaszabolják őket propellereikkel. Egy drón.
1: De jó. Igen.
0: Ugye, egy drónról van szó. És hát igen, ledarálja a szúnyogot konkrétan.
1: Az igen. És beválik, tényleg?
0: Be lehet állítani, hogy hol járőrözzön. Az a baj, hogy jelenleg még nagyon pici akkumulátor van mellett, egy 3 percig bír. Aha. Nagyjából, hogy járőrözni, aztán fél órát
1: kell tölteni. De most a lakásba elindítom, az tök jó. Tehát hát, nem.
0: Annyi szúnyog van a lakásban?
1: Nem, nincsen, de ha mondjuk most ott van egy-kettő, és ott éjszaka, és akkor azon vagyok, hogy úristen, nem tudom lecsapni, vagy lefújni, elkapni őket, akkor kézzel csak így beindítom, és elkapja őket. Arra 2-3 perc, ez tökéletesen elég.
0: Az igaz.
1: Szerintem.
0: Ugye telefonon vagy számítógépen digitális térképes megoldással lehet beállítani.
1: Hú, de jó.
0: Hogy hol? Aztán a drón ultrahangos szonáriával érzékeli a szúnyog szárny csapásának frekvenciáját. Hihetetlen. Ez alapján meghatározza, hogy merre repül, majd megközelítés, nyisz.
1: Kérdezed, hogy szegény szúnyog, mindenki utálja őket. Ugye múlt héten beszéltünk róluk, vagy két hete volt az a kérdésünk, ugye, hogy alszanak-e a szúnyogok, vagy nem. Kérdezed, de mindenki utálja őket, és mindenki meg akarja ölni őket.
0: Hát ez ilyen.
1: És így,
0: Inkább rajtuk vezessük ki a feszkót, nem? Hogyha már idegesítő, hogy mint embert.
1: Úgy létezik ebben a világban, hogy mindenki el akarja pusztítani őket.
0: Úgy létezik ebben a világban, hogy kajának lett létrehozva.
1: Hát, ja, igen. Jó.
0: Na.
1: Oké. Okay.
0: Egyébként automatikusan képes dokkolni a töltőjén a gép.
1: De jó.
0: Tényleg az a baj, hogy 3 percig bírja, aztán fél óra töltés kell neki, de ennek ellenére azt állítják, hogy képes akár 2 hektárt is szúnyogmentesíteni.
1: Az igen. De hát újra termelődnek folyton.
0: Persze, hát jó,
1: mindig lesznek újak. De...
0: Fél óránként kijereszted a gépet, pár milliót lekaszabol, aztán visszaszáll pihenni. Még nem indult be a program rendesen, de az előrendelés már igen.
1: Ó, hát figyelj, lehet, hogy pár év, és már itt nálunk is, meg akár az egész világon elterjed.
0: Egyébként nem is annyira drága, nem mondom ki, hogy mennyi, de egyébként megfizethetőnek tűnik.
1: Tök jó.
0: De most gondold el, tényleg egy ilyen nagy terület, mondjuk egy fesztivál idejére.
1: Az meg kimondott.
0: Egy 10-et bevásárolnak, és akkor ráeresztik a... Főleg most, hogy árvaszonyok rajzás van megint a Balaton.
1: Voltam, és tapasztaltam van. Mondjuk ők nem jeepnek, tehát nem az a fajta, de elég idegesítőek, igen. Igen, elég sok van belőlük, igen.
0: Igen, úgyhogy, ja... van egy ilyen dolog, erre is kitértünk, és múlt héten mondtam, hogy új majomfajt fedeztek fel Kongóban.
1: Na.
0: És ez azért érdekes, mert hogy nagyon-nagyon régóta nem fedeztek fel új főemlőst. Most van, hol vagyunk? Colobus congoensis nevet kapta a majom. Ennyi, csak gyorsan elmondom, hogy új majomfaj.
1: Hát a már állatok van. Nem tartottunk szúnyogoknál.
0: Így van.
1: Majmoknál.
0: Neked van valami állatos?
1: Állatosom nincsen. Viszont a párizsi Szajnában lehet újra úszni.
0: Na.
1: Ugye amikor legutóbb volt az olimpia, azt hiszem, hogy akkor volt az, hogy annyira szennyezett volt a vize, hogy még talán a kajakos kenyúsokat sengedték, de nem vagyok benne, vagy az a nyílt vízi úszókat biztosan
0: nem. Volt, igen.
1: És azt írja a legfrissebb hírek szerint, hogy a párizsi Szajna elég tiszta maradt ahhoz, hogy most már immár második nyáron is fogadja a fürdőzőket, és hogy több mint egy évszázad után először vált úszásra alkalmassá korábban szennyezett folyó 2025-ben. A évekig tartó tisztítási program és a város szennyvízrendszer átfogó korszerűsítése nyomán, és már a napokban a fürdőzők visszatértek, hogy 3 fürdőhelyen csobbanhassanak, az egyik a Notre Dame Székesegyház közelében, a másik az Eiffel-torony, a harmadik pedig a Párizs keleti részében található. Az ausztráliai Melbourne-ben érkezett egy turista, aki azt nyilatkozta, hogy csodálatos érzés volt a Szajnában úszni, miközben az Eiffel-toronyra nézek. Azt mondja, hogy talán nem olyan jó, mint az ausztrál tenger, de jobb, mint a mi folyóink. Mondjuk igen, azért annak, hogy van egyfajta hangulata.
0: Biztos.
1: Jó, tudjuk, Dávid, nem rajongója így a fürdőzésnek, de hogy mennyire szép lett a túszol a Szajnába, és így látod ezeket a történelmi helyeket.
0: Biztos, nagyon izgalmas, meg jó lehet. Mondjuk az, hogy egy évszázad után először vált úszásra alkalmassá 2025-ben.
1: Két helyeket ébreszt benne.
0: Egy részről, más részről, meg akkor tényleg hogy úszhattak benne az olimpikonok?
1: Nem, ott azt hiszem valami, most nem emlékszem rá pontosan, szerintem ott volt valami, nem is balhé, de valami volt. Szerintem nem úszhattak.
0: De végül úsztak.
1: Végül úsztak.
0: Én úgy emlékszem, hogy úsztak.
1: Na majd utána nézem.
0: De hát elég gusztustalan volt minden leírás, ami igen. a Szajnáról érkezett. Na, de hát akkor ezek szerint kipucolták, végre nem oda ürítik a szennyvizet a
1: és folyóba. És ez is azért adja.
0: A franciák ideig eljutottak 2026-ra.
1: Turisztikai szempontból ez egy pluszt ad még a városnak.
0: Az biztos. Na hát van még jó hírünk, úgyhogy folytatjuk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Vannak kedvencei és a tegnap slágerei.
6: Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel, július 20-án hétfőn 8:39-kor folytatjuk jó hírek óránkat, már beszéltünk sportról, beszéltünk állatokról, beszéltünk arról, hogy a franciák rájöttek, hogy nem a Szajnába kéne önteni a szennyvizet, és akkor most beszéljünk, maradjunk az ilyen élhetőségnél, hogy melyek a világ legélhetőbb városai.
1: Mert hogy Kopenhága még viking halászfaluként jött létre, és több kerékpár van benne, mint ember, és ismét a világ legélhetőbb városának választották meg Kopenhágát. A dán főváros megőrizte vezetőhelyét az Economist Intelligence Unit éves globális élhetőségi indexén, és megelőzte Bécset, mert egyébként nagyon sokáig Bécs volt.
0: Bécs no-go-zóna volt, nem azt mondták a korábbi politikusaink?
1: Jó, most nem arról beszélünk, de hogy nagyon sokáig Bécs volt a legélhetőbb város, és a harmadik pedig Melbourne. Oh. Ők is tökéletes pontszámot kaptak oktatás, infrastruktúra és stabilitás terén, és a listán megjelent Kína, az ázsiai városok, tehát Kína is megjelent az élet színvonal javulása okán, bár hogy ennek ellenére, hogy a listának az első felé továbbra is európai városok alkotják, én nem néztem meg, hogy Budapest mennyire áll a legélhetőbb városok listájában, melyik helyezést éri el.
0: De állítólag most, annyira nem rossz.
1: Annyira nem rossz, rosszabbnak gondoljuk, vagy rosszabbnak
0: ítéljük? Én rosszabbnak ítélem meg, de állítólag annyira nem vészes.
1: Valószínűleg, mert vannak ugye ezek a tényezők, amit elővesznek, ami alapján meghozzák ezt a döntést. A lényeg, hogy most Kopenhága, Bécs és Melbourne az első három helyezett.
0: A top három. Na, hát igen. Akkor oda lehet menni, érdekelni. Szépen Kopenhága egyik nagyon-nagyon érdekes városnak tűnik így képekről, meg videókról, meg tényleg az emberekről, amit tudom én, vannak fönn a YouTube-on videók, hogy amerikaiak, meg nem tudom, kik látogatnak-e Kopenhágába, és akkor ugye vlogolnak, mindent felveznek, hova mennek, és hogy mennyire máshogy viselkednek az emberek, hogyan viszonyulnak máshoz.
1: Meg és ugye sok a kerékpár ezek
0: szerint. Annyi kerékpár van.
1: Tényleg? Valószínű.
0: Elképesztő. Olyan, mint Amsterdam. Ugye ott is rengeteg ott a kerékpár. Sőt, láttam egy videót, ilyen azt hiszem, hogy Amsterdamban volt, hogy hatalmas mágnes dobott a vízbe, ami keresztül, most nem tudom, milyen vízbe keresztül, és kerék, tök új, zsírúj kerékpár szeret ki a vízbe.
1: Ezt én is láttam szerintem. Hát, mert ott ugye nagyon sok így a csatorna.
0: Igen, van, igen, igen.
1: És szerintem hány beesett bicikli lehet ott? Valószínűleg nagyon sok. Biztos. Főleg Amsterdamban egy jól sikerült este után.
0: Igen, benne van az is. No, ez is egy jó hír, folytatjuk majd a dalok után.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 10 perc múlva 9 óra lesz július 20-án hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk jó hírek óránkat, már tényleg szinte mindenről szót ejtettünk, viszont a természetben egy picit visszamegyünk.
1: Mert hogy ugye az Egyesült Államokban volt ugye az Egyesült Államok születésnapja, ugye július 4-én ünnepelte a 250. születésnapját, és az ország környezetvédői pedig a világtörténelem legnagyobb erdőhelyre állítását ünnepelték, ugyanis amikor az európai telepesek megérkeztek a mai Egyesült Államok területére, megkezdték az erdők kiirtását a mezőgazdaság céljára. Massachusetts államot ez különösen súlyosan érintette. Egyes becslések szerint az erdőállomány 90%-a tűnt el, a szomszédos New Englandben pedig 80%-os veszteséget regisztráltak. A gazdaságokat azonban az 1800-as évek közepén elhagyták, mivel a telepesek új legelőket kerestek a szárazföld belsejében. A természet kitöltötte az őt, ezzel is bizonyítva, hogyha békén hagyják, képes helyreállni. Ma Massachusetts területének becslések szerint 60%-át erdő borítja. Az erdők újra növekedése az Egyesült Államok északkeleti részén, különösen New Englandben a világ történelmének legnagyobb mértékű erdőhelyreállítása, nyilatkozta a Klímakutató Központ egyik neves vendégkutatója. Úgyhogy ez történt most az Egyesült Államokban, hogy az erdőket helyreállították, meg hát ugye másra akarták használni, és ezért kiirtották.
0: Hát annak idején is megvolt ez nyilvánvalóan. Nem új keletű az, hogy az ember rombolja a természetet azért, hogy pénzt keressen belőle, de hát ez már csak így ilyen, sajnos így is marad valószínűleg.
1: Van az ikonikus kép, biztos te is láttad így közösségi média felületek, hogy megy egy út, és megy át egy szarvas vagy őz, vagy nem is tudom, és hát ugye igazából nem ő van útban, hanem mi vagyunk útban neki, mert hogy ugye az úthálózat és minden más azért az erdők, a természetből vett el az ember igazából területet saját magának.
0: Így van, de akkor hát igazából békén hagytak, elhanyagolták, és vissza vette az irányítást.
1: Mert a természet újra képes önmagát éleszteni.
0: Így van, pontosan. Igen. Na hát örüljünk ennek is, hogy a többinek is örültünk, zenélünk, aztán összegzünk, maradjon menünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei

0: 2 perc múlva 9 óra lesz, július 20-án hétfőn, ez az Antrid reggel. Röviden összegezzük, hogy miről volt szó jó hideg óránkban.
1: Hát igyekeztünk helyit is válogatni, ugye elmondtuk, hogy a Szekszárdi Kerékpáros Egyesület Berkélyben induló Filutás Viktor ugye 4. helyezést ért el európai bajnokságon, amit hétvégén rendeztek meg Olaszországba. Uh-huh. Nem említetted a vízilabda csapatunkat is.
0: Kézilabda?
1: Vagy bocsánat, kézilabda csapatunkat is, nem baj.
0: Vízilabda, nem mindegy.
1: Sport, magyar sport sikeres volt.
0: Benne.
1: Magyar sport sikeres volt, ez a lényeg. Nagyon tetszett a szúnyogos. Ugye kifejlesztettek egy drónt, ami igen, megtizedeli.
0: Legkasz.

0: lekaszabolja a szúnyogokat. Igen. Aztán egy új majomfajtát is felfedeztek. Így lehet van. A Szajnában úszni.
1: Végre valahára.
0: Aztán a Metallica itt járt és adott
1: pénzt. Nem nekünk, hanem két egyesületnek.
0: Az erdőket helyreállították az Egyesült Államokban.
1: A világ szép és csúdi jó hely.
0: Úgyhogy.
1: Ezek alapján legalábbis. Lehet ez a lényege ennek. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: A szép napot mindenkinek. Szia, szia.
1: A folytatásban pedig felszeleteljük vegyes felvágottunkat, olyan régen lakmároztunk belőle, úgyhogy útinfo, időjárás, programok, minden is lesz. Maradjon velük!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandurs Zsanna felnőttképzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csőjog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerül figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és a KAÜ azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 20-án, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban felszeleteljük vegyes felvágottunkat, programok, időjárás és útinfo is van benne, mindjárt nekilátunk.
2: Ez az Antrit reggel,
3: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, 9:17-kor, július 20-án, ez az Antrit reggel, és akkor a vegyes felvágott, ahogy ígértem, kezdjük mondjuk egy programajánlóval, vagy legalábbis felhívással, mert hogy a Babits Mihály Kulturális Központ a mai naptól zárva tart augusztus 2-áig, tehát ez fontos, hogy mától augusztus 2-áig nem nagyon tervezzen a programot a Babicsban, mert hogy zárva tart. Ettől függetlenül nagyon-nagyon fontos, hogy meg akarják dönteni a szüreti felvonulás magyar rekordját a szekszárdi szüreti napokon, mert hogy ezt Olnavár megye is a térség egyik legjelentősebb, legnagyobb hagyományokkal rendelkező, a közönség által évről évre kiemelkedő érdeklődéssel kísért összművészeti fesztiválja. Emiatt arra buzdítják a civil szervezeteket, csoportokat, közösségeket, hogy csatlakozzanak a felvonuláshoz, amely nem csak megmutatja múltunk értékeit, hanem erősíti a helyi identitást, a lokál patriotizmust és a közösségi összetartozás érzését, miközben lehetőséget teremt arra, hogy ezeket az értékeket a fiatalabb generációk számára is tovább örökítsük. Mivel a program eleme egy hagyományőrző rendezvény, ezért felhívják a figyelmet arra, hogy a szüreti hangulatot szükséges megjeleníteni, tehát a jelentkezés során ezt szíveskedjen mindenki figyelembe venni. Aztán igazából ennyi, mert hogy tényleg szeretettel várják civil szervezetek, csoportok, közösségek jelentkezését az idei szüreti felvonulás ne csak páratlan kulturális gazdagság hírmondója, hanem magyar rekord is lehessen. Egészen pontosan mondom mindjárt, hogy szeptember 9-éig lehet jelentkezni a felvonulásra, úgyhogy ha érdekli, akkor tegyen így. Viszont dacára annak, hogy zárva tart a Babits, azért nem maradunk program nélkül, például hétvégén lesz a Gerjényi Dunarrock motoros találkozó, rengeteg előadóval, tényleg olyan hatalmas giga együttesekkel, mint a Romeo Vérzik, az Akela vagy a Mátfél, de ne én beszéljek róla, hanem hallgassuk inkább a Pilisi Istvánt, az esemény koordinátorát, majd ő jól beavat minket a részletekbe.
1: 17. Gerjényi Dunarrock motoros találkozó. Igen, közeledik ez a hétvége, 2026. július 23-24-25. Ugye csütörtök, péntek, szombat, 17, illetve most már 18 zenekarral, Cheat Romeo Vérzik csütörtökön, Akela Mátfield pénteken, ABCD Mobilmánia szombaton. Természetesen, ahogy megszokhattuk, büfé és sátrazási lehetőség van, és most bővülnek a délutáni programok, gyerekek, rímkedvelők, poéták részére, úgyhogy lesz rímpadunk, lesznek motoros felvonulás és Street Fighter bemutató, úgyhogy egy sokkal színesebb és részletgazdagabb fesztiválnak nézünk elébe. Szeretettel várunk mindenkit, hajrá Gerjen, hej-hej-hej!
0: Hej-hej-hej, igen, ezt megszokhattuk. Köszönjük Pilisi Istvánnak, hogy beszámolt. Tehát most hétvégén lehet menni jó kis rockzenét hallgatni Gerjenbe, meg minden más is csinálni, ilyen családi összejövetelnek is nagyon-nagyon jó tud lenni, legalábbis amennyit hallottam róla. Úgyhogy nagyjából ennyit a programokról, zenélünk, aztán folytatjuk az időjárással.

0: ez az Anti-Tracker, 3 perc múlva 9:30 lesz július 20-án, hétfőn. Térjünk rá mai időjárásunkra. Az előbb voltam kint egy fél órája se, 20 percen nagyjából, és hát azért elég gyorsan melegszik az idő. Most már olyan 25 fok környékén járunk, ennél olyan nagyon sokkal több nem lesz, 28 talán, ami majd még elérhető a mai nap folyamán, de hát igen, napsütés. És 28 fok, az nem rossz, este pedig éjszaka pedig 17 fokig hűl majd vissza a levegő hőmérséklete, és igazából egész héten hasonló időjárás várható, majd vasárnap környékén kezd el melegedni, hogyha minden igaz, de majd hogyha odaérünk, akkor megmondjuk. Ma tehát 28 fok, divattipünk nyilvánvalóan lenge, öltözék, aztán az orvos meteorológiára is térjünk ki, egy picikét fronthatással ma nem kell számolni, napos meleg nyári időnk lesz, viszont fontos, hogy vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok és enyhe fejfájás előfordulhat majd, erre érdemes azért odafigyelni, úgyhogy így tervezze meg a mai napját, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig rátérünk az utakra, maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel 3-4-10-kor július 20-án hétfőn, és akkor, hogy ígértem, lessük meg még egyszer az utak helyzetét. Fontos, hogy az M6-os autópályán útkarbantartási munkák miatt a Budapest felé vezető oldalon lezárták a leállósávot és egy forgalmi sávot a 174-es és a 175-ös kilométerek között, pontosítva a 174-es és 176-os kilométerek között. Aztán szintén az M6-os autópályán, de a másik oldalon, Sárpirics magasságában a 154-es és a 161-es kilométerek között aszfaltoznak, itt is a leállósáv és egy forgalmi sáv érintett. Aztán az 55-ösön aszfaltmarály zajlik Pörbölye és Baja között, a 104-es és a 107-es kilométerek között, itt félpályás lezárás van érvényben, és kaszálnak, meg különböző munkálatokat végeznek még több úton is, például az 51-12-es, 6-os és 25-ös kilométerek között kaszálnak, itt útszűkületre kell készülni, illetve a burkolatot tisztítják a 6-oson Bonyhád előtt, itt sávelhúzásos terelés van az Útinform tájékoztatója szerint. Hogyha ráközelítek Szekszárra a térképen, akkor olyan nagyon-nagyon komoly problémát nem vélek felfedezni. Itt a kórháznál lehet kisebb galiba, már ami a forgalmat illeti, ezen túl pedig a Holub utcában jeleznek nekünk torlódást, ezen túl viszont szabad a pálya, ugyanakkor vezessen körültekintően, óvatosan a szabályokat betartva. Jó utat kívánunk!
1: A Rocket Bencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: 4 perc múlva, 10 óra lesz július 20-án, hétfőn, ez az Antrit reggel. Összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 4 órában. A napjét és tagjait kérdeztük arról a Hold napja kapcsán, ami ma van, hogy mennyire befolyásolja őket annak mozgása, együttállása. 5-en voltak, 5-féle hozzáállással és 5-féle válaszsal. Köszönjük a mai közreműködésüket. Aztán jó hírek óránkban nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk. Körüljártuk a világot. Tényleg volt sport, volt környezet, természet, minden. Úgyhogy igazán jó hírek érkeztek ismételten, végül pedig vegyes felvágottunkat szeleteltük fel programajánlóval, időjárással és útinfóval, és itt vagyunk, mozgalmas volt, azt gondolom. Holnap reggel 6-tól ismét várom, addig is minden jót. Fekete Dávid vagyok, a viszonhallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Aláírta hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Marad a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Aláírta hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben, ezzel Sólyog Tamás mandátuma mától megszűnik. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint

0: aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézy Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, legkésőbb szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csökken a felhőzet és többnyire napos időre számíthatunk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel, főleg ezeken a tájakon alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél élénk olykor erős lesz, a maximum 25 és 31 fok között változhat. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, reggel 13-19, napközben 24-30 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Szép délelőttet kívánok mindenkinek. Hétfő van, július 20-a, a legfrissebb híreket már hallották, most pedig jöhet egy kis zenei feltöltődés, akár dolgoznak, akár otthon intézik a teendőket, örülök, hogy velünk tartanak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: számok kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Nézzük, milyen idő vár ránk a következő napokban. Úgy tűnik, hogy végre fellélegezhetünk egy kicsit Szekszárdon. A mai nap sok napsütést ígér, csapadékra egyáltalán nem kell készülni, legfeljebb az élénk, időnként erős északnyugati szél emlékeztet majd arra, hogy a nyár nem mindig a teljes szélcsenddel jár. Délután pedig majd kellemes 26 fok körüli hőmérséklet várható itt térségünkben. Holnap már gyakrabban lehetnek felhők felettünk, de komoly eső továbbra sem valószínű, inkább csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor az ország nyugati részén. Nálunk továbbra is inkább a szeles, de nyárias idő lesz a jellemző. És akkor egy kis foci, hiszen a tegnap esti világbajnoki döntő ugyan nem a gólzáporról szólt, hanem a fegyelmezett taktikus futballról, de azért jó volt, hiszen a tegnapi döntőben Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte Argentinát, így felülhetett a világ tetejére. Egy igazi taktikai csata volt, amelyet végül egyetlen villanás döntött el. A spanyoloknak ezúton is gratulálunk.
1: Rádió Andrit, FM 101. I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Egy kellemes nyári programot szeretnék most hallgatói figyelmébe ajánlani. Július 24-én és 25-én ismét közösségi élményekkel, családi programokkal és remek koncertekkel vár mindenkit a Madocsai Falunap. Pénteken már délutántól változatos gyermekprogramok, Hungarikum játszótér, habparti, arcfestés, óriás buborék és erszély kamionozás várja a családokat. A színpadon kalapjakab, majd a gesztenye akusztik gondoskodik a jó hangulatról, emellett kiállítás megnyitói színesíti a napot. Szombaton reggel halászléfűző versennyel kezdődik a program, délután pedig a polgármesteri köszöntőt követően kulturális műsorok, néptánc bemutatók és koncertek várják a közönséget. Este Dr. Béres koncertje után tombol a sorsolás és hajnalig tartó bál zárja a falunapot. A hétvége során lovaskocsikázás, katonai és rendőrségi bemutatók, tűzoltóautó, gyermekprogramok és számos további kísérő program gondoskodik arról, hogy minden korosztály jól érezze magát. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma hideg gazpacsió levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható pesztós csirke májázmirizssel, vagy kérhető óvári sertésszelet petrezselymes burgonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata itáldei gyümölcskrémlevessel várnak bennünket, vagy kérhető borsóleves. A főételek közül pedig választható palacsinta, vagy kérhető bakonyi ragú tésztával, a címmenü pedig vasi pecsenye petrezselymes burgonyával és joghurt. A pizza ma mai kínálata, így lencselevessel várnak bennünket, az A menü leves plusz ananászos csirkeragú kukoricás rizssel, a B menü pedig leves plusz grízes tészta baraclekvárral.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy 2000-es évek elejé sláger következik, amely Európa szerte óriási sikert aratott. A kanadai előadó Camaro francia és angol nyelvű sorokkal tette igazán különlegessé ezt a dalt. Forog a Femme Like You, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét. Lassan elérkezünk a 11 órához, egy pillanatra megállunk, mert következtek a hírek, utána pedig már is visszatérünk és folytatjuk a délelőttöt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az önegészségét és kényelmét.

0: szellemét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok. Ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVM Démász áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tetvággyal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője. Leváltásáról Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is posztolt. Még június elején derült ki, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt váltja az országos mentőszolgálat szóvivőjeként. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Csökken a felhőzet és többnyire napos időre számíthatunk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel, főleg ezeken a tájakon alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél élénk olykor erős lesz, a maximum 25 és 31 fok között változhat. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, reggel 13-19, napközben 24-30 fok valószínű.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
6: Szép délelőttet kívánok Önöknek, már közeledik az ebédidő, de előtte még érkezik egy csokorra való a legjobb slágerekből. Köszönjük, hogy ezen a hétfőn is velünk vannak, folytatódik a zene.
4: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkában.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A nyárnak vannak ízeim, amelyek nélkül egyszerűen nem teljes a szezon, és ilyen a kovászos uborka is. Tolna megyében, Szekszárdon és a környező településeken is sok családnál ilyenkor sorakoznak az üvegek a teraszon vagy az ablakban, hiszen a házi kovászos uborka igazi nyári hagyomány. Sokan azt gondolják, hogy elkészíteni gyerekjáték, pedig néhány apró hibán nagyon könnyű elcsúszni. A legfontosabb a friss, feszes uborka, mert a puha alapanyagból sosem lesz igazán roppanós végeredmény. Fontos az is, hogy az üveg tiszta legyen, a megfelelő súarányt használjuk, és ne forró, hanem inkább langyos vízzel öntsük fel az uborkát. A fokhagyma és a kapor természetesen nem maradhat ki, hiszen ezek adják meg azt a jellegzetes, hamisítatlan magyar ízt. A szakemberek szerint a kovászolásnak sem tesz jót a túl nagy sietség, 3-5 nap elegendő ahhoz, hogy az uborka kellemesen savanykás és roppanós legyen. Ráadásul nem csak finom, hanem egészséges is, hiszen természetes probiotikumokat, vitaminokat és antioxidánsokat is tartalmaz. Érdemes tehát idén is elkészíteni ezt a klasszikus nyári finomságot, egy jó pörkölt vagy grillezett hús mellé szinte nincs is jobb választás.
1: Rádió Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Bár most még javában tombol a nyár, nem árt előre gondolni az őszre sem, hiszen ilyenkor érdemes feljegyezni, milyen természetes vitaminforrásokat találhatunk majd Tolna megye dombvidékein és erdőszélein. Az egyik legismertebb ezek közül a csipkebogyó, amelyet sokan a vadrúzsa terméseként ismernek. Szekszárd környékén, a dőlőutak mentén és a bokros területeken is gyakran találkozhatunk vele. Kevesen tudják, hogy C-vitamin tartalmasok esetben jóval meghaladja a narancsét, emellett antioxidánsokban, flavonoidokban és más értékes növényi anyagokban is gazdag. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy csak tiszta, forgalomtól távoli területekről érdemes gyűjteni, hiszen az utak mentén a termések szennyeződhetnek. A csipkebogyóból tea, lekvár vagy szörp is készülhet, így nem csak finom, hanem a hűvösebb napokban a kiegyensúlyozott étrend értékes kiegészítője is lehet. Érdemes tehát ősszel egy kis időt szenni a gyűjtésére, hiszen a természet egyik legértékesebb ajándékáról van szó, amelyet szinte a saját környezetünkben is megtalálhatunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma hideg gazpacsió levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható pesztós csirkemell, jászmirizssel, vagy kérhető óvális sertésszelet petrezselymes burgonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata iteldei gyümölcskrémlevessel várnak bennünket, vagy kérhető borsóleves. A főételek közül pedig választható palacsinta, vagy kérhető bakonyi ragú tésztával, a címmenü pedig vasi pecsenye petrezselymes burgonyával és joghurt. A pizzám a mai kínálata, így lencselevessel várnak bennünket, az A menü leves plusz ananászos csirkeragú kukoricás rizssel, a B menü pedig leves plusz grízes tészta barac lekvárral.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő dal igazi klub klasszikus, a német producer és DJ Mouse Team ezzel a Funky House slágerrel robbant be a nemzetközi zenei életbe még a 90-es évek végén. Lendületes ritmusok és hamisítatlan nyári hangulat. Jön a Honey, itt a Rádió Antriton.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél lesz, talán már az ebéd is készül, vagy éppen az utolsó simítások zajlanak a konyhában. Mi most megyünk tovább a térség legfontosabb híreivel, utána pedig visszatérünk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel is. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Már megint egy hétfőkedd?
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hét indító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
6: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Szekszárd. Minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
1: Fejlesztések a Bátkom 2004 Kft-nél, dobogós helyen a Gemenci állami erdei vasút, hétfőn 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. A Magyar Honvédség által szervezett faddombori gyermektáborban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a katasztrófavédelem szakembereivel közösen színesítették a táborozó gyermekek programját egy interaktív bűn és baleset megelőzési rendezvénnyel. A fiatalok hasznos ismereteket szerezhettek a biztonságos közlekedésről és a drogprevencióról, miközben testközelből ismerkedhettek meg a rendőri hivatással. A prevenciós program célja az volt, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményszerű formában sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez, a felelős döntések meghozatalához. A rendőrök drogprevenciós előadásuk során felhívták a figyelmet a kábítószerek használatának veszélyére, valamint a függőségek megelőzésének fontosságára. Emellett a biztonságos közlekedés alapvető szabályait is ismertették, különös tekintettel a nyári szünidőben előforduló veszélyhelyzetek elkerülésére. A tájékoztatókat követően a fiatalokat számos látványos és interaktív programelem várta, betekintést nyerhettek a bűnügyi helyszínelők munkájába, megismerkedhettek a nyomrögzítés alapjaival, és saját új nyomatot is készíthettek. Emellett közelebbről megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket, kipróbálhatták a rendőrségi motorokat, valamint szakmai iránymutatás mellett a bilincselési technikák alapfogásait is gyakorolhatták. A közvetlen hangulatú élményekben gazdag délelőtt során a fiatalok nem csak a rendőrség és a katasztrófa védelem munkáját ismerhették meg közelebbről, hanem olyan gyakorlati tudással is gazdagodtak, amelyet a mindennapokban is hasznosíthatnak. Folyamatosan a fejlesztések a bátaszéki Bátkom 2004 Kft. Által fenntartott épületekben, emellett igyekeznek a nyári hőségben is minél szebb állapotban fenntartani a város zöld felületeit. A részleteket Szőke Gergőtől, a cég ügyvezetőjétől hallja.
2: Bátaszék város önkormányzata szokásosan minden évben fásításba kezdett. Budai úton több mint 20 darab fát ültettünk el idén tavasz végén. A nagy hőségre való tekintettel a Bátkom 2004 Kft. Feladata a fáknak az öntözése. A napokban öntöző zsákokat szerettünk föl a fákra. Ezek a zsákok 95 liter vizet tárolnak, 12 óra alatt lassú csepegtetéssel érik el a talajt, így a nedvesség közvetlenül a gyökérzónába jut, ezzel csökkenti a párolgási veszteséget, és jobb eséllyel maradnak életben a kánikulában ezek a fák. Nyári feladataink elsősorban a tornacsarnok és az úszoda felújítása, hiszen a tornacsarnokban most leállás van, mind a sportegyesületek, mind a tanulók jelen pillanatban most nem használják a csarnokot. Lehetőségünk nyílik felújításra, itt a vizes blokkok és az öltözők felújítása zajlik, illetve az úszodában egy nagyobb szabású gépészeti felújításba kezdünk, hiszen a homokszűrő tartályokban a töltet most már közel 10 éve nem volt kicserélve, úgyhogy most az augusztusi leállásba tervezzük a homoktöltet cseréjét.
1: Dobogós helyen a Gemenci állami erdei vasút. Hazánkban a harmadik legnépszerűbb kisvasút a Gemenci állami erdei vasút, derül ki egy online felmérésből. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kötött pályás közlekedés lehetőséget biztosít a védett ártéri növény és állatvilág megismerésére, valamint a bakancsos vízi és kerékpáros turizmus kipróbálására is. A 2026 tavaszán 5554 fő részvételével készült online felmérés szerint a Gemenci állami erdei vasút a harmadik kedvenc kisvasút hazánkban. A csodásmagyarország.hu kutatásából az is kiderül, hogy a Lilafüredi és a Szilvasváradi állami erdei vasút előzi csak meg a Gemencit. A Gemenci RT által üzemeltetett erdei vasút hazánk egyetlen ártéri erdei kötött pályás közlekedési eszköze, amely a turisztikai feladatán túl erdőgazdálkodási feladatokat is ellát. Sok érdekes ökoturisztikai rendezvény érhető el a Gemenci állami erdei vasút segítségével, hiszen a vizitúrákon kívül augusztus végén, szeptember elején a szarvasbőgés hallgatótúrák, decemberben a Segíts a Mikulásnak gyermekeknek szóló népszerű rendezvény, valamint szervezett gyalogtúrák is kapcsolódnak a kis vasúthoz. Minden év szeptember 3. hétvégén pedig a Gemenci állami erdei vasút napja igazi élményadó rendezvény sorozatot ígér. A hazai állami erdőgazdaságok 12 erdei vasutat üzemeltetnek, és közel 1 milliós utasforgalmat érnek el. Ennek részeként a Gemenci állami erdei vasút menetrend szerinti járataival és ökoturisztikai szolgáltatásaival a természetvédelmi szemléletformálást is elősegíti. Alkotótáborral várják a kicsiket Bátaszéken. A gyerekek többfajta technikát is elsajátíthatnak, de persze a játék sem maradhat el. A tábori élményekről Váci Györgyné Terike néni, a tábor szervezője mesél.
3: Magát az alkotótábort az ötlet az hozta, hogy a gyerekek ugye, ha nem foglalkoznak veled, akkor rettentesen unatkoznak, és mindenféle idézőjelbe dologra sajnos ráfanyalodnak, és le kell őket kötni. A legtöbb gyerek nagyon szeret barkácsolni, kézműveskedni, itt rajzolni, festeni, ragasztani, kiegészíteni, tehát sok minden ilyesmi, és ha még ezek megvannak tűzdelve, mondjuk egy kincskereső programmal, ahol a kincskeresésben megtalált kapszulákból különféle érdekes kérdések, játékok ötvözik még a napjukat, felosztva ugye szépen az egész napot alkotásra és játékra is, akkor könnyebben telik a napjuk, tanulnak is valamit, szívesen csinálják, örömüket lelik benne, és még egymással is játszhatnak, sőt barátságok szövődnek. Az első időszak szinte óvodások jöttek, 4 éves kortól vállaltam a gyerekeket, és szinte csak óvodás volt. Odáig jutottunk, hogy most már a 4. tábor szinte mindegyik iskolás, óvodás már nem nagyon van, ugye itt minden évben egy fokkal magasabb szintű feladatokat csinálunk, a kérdések, a játékos kérdések is, a játékok is nehezebbek, egy kicsit a korosztályukhoz van igazítva, mindig mindenben egy kicsit ügyesebbek, minden évben egyes technikákat tudunk fejleszteni, új technikát tudunk elkezdeni. Az idén például igazából szinte barkácsolunk, már elkezdtük a ragasztópisztoly használatát, egy-egy nyomat technikákat, megtanulunk varni, ékszereket készítünk, amit imádnak. Most már elkezdtem azt is, hogy hívok egy-egy olyan embert, aki bizonyos kézműves technikának a szakértője. Egy már lement, július elején, egy hét szünet, most jön a július 20-ai, egy hét szünet, és az augusztusi, az első 2 hét az egybe fog lemenni, nincs közte egy hét szünet, mert pont úgy jön ki, hogy ugye augusztus 20-a az ünnep, és akkor nem akarjuk így már megmondani. Az augusztus vége meg legyen a szülőké meg a gyerekeké.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomolyfelhők, és arrafelé helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Hétfőn Szekszárdon a hajnali 17 fokot követően napközben 28 fokot mérhet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió André, FM 101.
4: Kellemes déli időt kívánok önöknek, talán már készül az ebéd, vagy éppen most tartanak egy kis pihenőt, bárhogyan is telik a hétfő, remélem a következő dalok még jobb hangulatot varázsolnak.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Tolna megyében ilyenkor javában zajlik a kerti munka, legyen szó veteményesről, szőlőről vagy gyümölcsösről. Egyre többen keresik a természetes megoldásokat a kártevők ellen, és kevesen tudják, hogy ebben a fokhagyma is segítségünkre lehet. Az erős illatát adó természetes vegyületek ugyanis, többek között a levéltetveket, az otkák egy részét és néhány kisebb repülőrovart is távol tarthatják a növényektől. Fontos azonban tudni, hogy a fokhagyma nem csodaszer, és nem minden kártevő ellen hatásos. A szakemberek szerint a legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha gerezdeket összezúzzuk vagy leturmixoljuk. Így szabadul fel az a természetes hatóanyag, amelynek köszönhető a jellegzetes illat és a riasztó hatás. Egy-egy gerezdet a földbe dugni önmagában nem elegendő. A házilag készített fokhagymás permet inkább megelőzésre szolgál, és jól kiegészítheti a vegyszermentes kertészkedést. A szekszárdi és Tolna megyei kiskertekben is sokan esküsznek ezekre a hagyományos praktikákra, amelyekkel természetes módon óvhatjuk meg növényeinket a nyári időszakban.
1: Rádió Antrit!

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A nyári piacokon Szekszárdon és Tolna megye számos településén ilyenkor szebbnél szebb paradicsomok közül válogathatunk. Koktélparadicsom, fürtös, húsparadicsom vagy éppen régi tájfajták a választék bőséges, de vajon van-e különbség egészségügyi szempontból? Táplálkozási szakértők szerint a kisebb koktélparadicsomoknak lehet egy érdekes előnyük, mivel arányaiban több héjat tartalmaznak, több rosthoz és olyan növényi antioxidánsokhoz juthatunk, amelyek főként a paradicsom külső rétegében találhatók. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a nagyobb paradicsom kevésbé értékes lenne. A húsos fajták is gazdagok vitaminokban, ásványi anyagokban és likopinban, amely a paradicsom jellegzetes piros színét adja. A szakemberek szerint a legjobb megoldás a változatosság, fogyasszunk többféle méretű és színű paradicsomot, lehetőleg héjastól. A friss paradicsom kiváló salátákba, míg a főtt változatból készült szószok és levesek szintén értékes részei lehetnek az étrendnek. Egészségükre!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
3: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Az utóbbi évek egyik legnagyobb popcsillaga következik a folytatásban. Sabrina Carpenter színésznőként kezdte pályafutását, majd énekesként is világsikert aratott. Jön most tőle egy szuper dal itt a Rádió Andriton. További jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől. Én már ennyi voltam. Mindjárt érkeznek a hírek, aztán pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Szép hétfőt, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndiokszid

0: dioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazusra megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csökken a felhőzet és többnyire napos időre számíthatunk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel, főleg ezeken a tájakon alakulhat ki néhol zápor zivatar. Az északi-északnyugati szél élénk olykor erős lesz, a maximum 25 és 31 fok között változhat. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, helyenként kialakulhat eső zápor, reggel 13-19, napközben 24-30 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Szép napot, csodás hétfőt kívánok itt az Antriton, 13 óra után újra a nyerekben. A ma kedvenceivel meg a tegnap slágereivel szórakozunk a ma délután, most már tényleg a rendes kerékvágásban. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Major Lazer és DJ Snake közöse szól, ez a Linon.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Csak a legnagyobbak szólnak itt az Antritón, a ma kedvencei, nem meg a tegnap slágerei. Ezek között már köszöntöm is az Illéseket, mert hogy az ő névnapjuk van ma. Az Éliásból képezték egyébként ezt a nevet, az Éliás pedig a héber eredetű Éliá név görög Élia formájából származik, a jelentése Jáve az én Istenem. Ezen kívül vannak természetesen születésnaposaink. A mai nap szülötte például dr. Puskás Imre, a Tolna megyei közgyűlés korábbi elnöke, de ma született Carlos Santana, mexikai gitáros zenész, Kovács Zsolt, Jászai Mari díjas magyar színész, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Fehér Miklós labdarúgó és Makranci Zalán magyar színészünk is. Aztán nézzük, hogy mi történt az eseménykönyvekben. 1543-ban a törökök elfoglalták Pécset, ugye erről tanúskodik például a dzsámi is, amit ott hagytak Pécs főterén. Aztán 1590-ben elkészült az első teljesen magyarra fordított Biblia. Ugrunk egy nagyot, 1810-ben Kolumbia kikiáltotta függetlenségét, ezzel megszűnt a spanyol gyarmati státusza. 1858-ban megszületett Erzsébet királyné zsiráfja Schönbrunnban, ez volt az első zsiráf, amely Európában született, és egyben az első zsiráfja a magyarországi fővárosi állat- és növénykertnek is. 1941-ben Budapesten aztán megkezdték a villamosvágányok átalakítását, ez azt jelentette, hogy az úttest közepére kezdték áthelyezni őket. 1969-ben pedig az utolsó eseményünk talán a legnagyobb, ami a mai napon történhetett. Holdra szállt az Apollo 11 fedélzetén Neil Armstronggal és Edwin E. Aldrinnal, Armstrong pedig az első ember, aki a Holdra lépett. Ez ma történt. Mi pedig megyünk tovább a folytatásban, mert hogy ma történnek még dolgok, például a dalok, amik jönnek, a ma kedvencei, nem meg a tegnap slágerei. A Honey Beast énekel mindjárt, ez lesz a Pillangók, ne menj sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: rossznak lenni jó?
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám.
5: A folytatásban egy magyar együttes zenél, akik három aranylemez mellett egy platinával is büszkélkedhetnek. 2005-ben Honey Bee néven alakultak Szegeden, majdnem sokkal később már Honey Bee-ként léptek fel a Sziget Fesztiválon. Ez most tőlük, a Pillangók, itt az Antriton.
6: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: És a tegnapi VB döntő félidei halftime showjában is fellépő BTS zárja első közös óránkat itt az Antriton, a ma kedvenceinek meg a tegnap slágerei között. 13 óra 58-ban, ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, utána közlekedünk egy-egy gyorsan, úgyhogy ha megy valahova, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani. Aztán hozom Alok és Ava Max közösét, a Car Keys-t elsőként az Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Aláírta hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Marad a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Aláírta hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Sólyog Tamás mandátuma mától megszűnik. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmány ellen. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását,

0: és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézy Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, legkésőbb szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit közlekedés.
2: Megérkeztem a legfontosabb információkkal, az utakat tekintve mondom is, hogy mi a helyzet a környéken. Az M6-os autópályán van egy szokásos aszfaltozásunk a 161-es, illetve a 154-es kilométer között az országhatár felé tartó oldalon, nagyjából Bátaszék vonalától a bátaszéki fellehajtóig. Úgyhogy ott a leálló sávot és egy forgalmi sávot lezárták, így lehet haladni. Ezen kívül még az 51-12-es úton kaszálnak, egészen Szekszárd-Palánktól Tolnán keresztül Faddig, illetve a dombori hajóállomáshoz vezető úton is, úgyhogy arra is találkozhat munkásokkal. Az 55-ös főúton aszfaltmarást végeznek, emiatt félpályás a lezárás, ezt egészen 14 óra 30-ig végzik még, úgyhogy arra is találkozhat a Pörbő után, a megye határ után egészen a Tűr István hídig a közutasokkal. Ezen kívül a 6-os úton van még burkolattisztítás, sávelhúzásos tereléssel Bonyhád vonalában, illetve ha tovább haladna Pécs felé, akkor mindenképpen számoljon kaszálással és néhány helyen útszűkülettel is. Ezen kívül más nincsen, úgyhogy a városra közelítve már azt látom, hogy az újvárosi templom előtt rendkívül sokan vannak, mert hogy ott vöröslik is a térképen, ezen kívül a központtól egészen a kórházi kápolnáig, valamint a Bezerédi utcának a teljes hossza tulajdonképpen piroslik, úgyhogy a főúton még ott lehetnek nagyobb sorok. Az elkerülőn a vonántelepi lámpa fogja a forgalmat, de mindenhol máshol úgy néz ki, hogy lehet haladni. Rendőrölt trafiról egy bejelentés érkezett, az 5603-as főúton Bonyhád Börzsönynél van kint egészen pontosan fent a dombon a trafi, és ott méri az arra haladók sebességét, úgyhogy bármerre is közlekedik, tegye azt óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, várjuk hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy megoszthatja velünk SMS Viber üzenet formájában is a 30-as 944-44-en. Hát ossza meg, hogy segíthessünk másoknak, jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit, FM 101.
2: És akkor megindulunk az órában is, kezdésként hozom Avamax, Look és Avamax közösét a Car Keys, itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, csodaszép napot és gyönyörű kedd délután kívánok!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban

hétfőt kívánok itt az Antriton. 14 óra 17-kor Nico Santos újdonságára bulizhattunk. Ez volt az All Time High, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között. Gyönyörű időnk van, bár most egy kicsit elbújt a napocska. Hamarosan hozom a bővebb időjárás frissítést is. Előbb viszont még Rita Ora énekel nekünk. Ez már a Let You Love Me, a 105-en.

0: A Pet Shop Boys futott be 14 óra 31-kor. Ez volt az Always On My Mind, a ma kedvenceinek meg a tegnap slágerei között itt az Antriton. 14.31 van tehát pontban, erősen felhős időnk van odakint, ezt írja az időkép, és meg is erősítem, mert hogy tényleg 29 fok mellett alig látni a napot. Egyébként majd kisüt valamikor, 17 óra környéke, amikorra jósolják ezt, 28-27 fok mellett folyamatosan csökken majd a hőmérséklet, éjszaka 17 lesz a minimum, és 8 órakor, este 8 órakor szélcsendes időnk lesz. Ez egyébként elég ritka, legalábbis az időkép nem nagyon szokta írni. Lengeruha, ezt ajánlja az időkép, úgyhogy ha megy valahova délután, akkor nem kell beöltözni. Továbbra is ez a lenge, nem bőrhöz tapadó, rövidújú póló szoknya teljesen tökéletes a mai napra is, még az este folyamán is. Egyébként a pollen terhelés csökkent az elmúlt napokhoz, hetekhez képest, a csalánfélék, valamint a gombák vannak közepesen jelen a levegőben, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor pedig mindenképpen forduljon orvosához, ennyit tudok elmondani erről. Front hatással nem kell ma számolni, és nem is kellett, napos meleg nyári időnk van, na most talán kezd egy kicsit éledezni a napocska, de még azért vannak felhők, amik takarják. A meleg ugye megterhelő lehet, bágyadságot, tompaságot okozhat, csökkenhet a reflex idő, erre mindenképpen számítson, vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok és enyhe fejfájás is előfordulhat. Az UV-sugárzás magas, most talán azért takarják a napot a felhők, de ilyenkor is nagyon magas tud lenni, át tud jönni, át tud szűrődni az UV-sugár ezen a sok felhőn, úgyhogy érdemes gondoskodni a bőrünk védelméről a szabadban. Erősítsük immunrendszerünket, ezt írja még az időkép, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is oda kell figyelni, ez lehetőleg víz legyen, teszem hozzá én. És természetesen a dalokra is oda kell figyelni, mert érkeznek a legnagyobbak, a ma kedvencei, meg a tegnap slágeré a folytatásban. A Bikini és a Mennyország felé, ez is szól mindjárt, ne menj sehova.
1: Eltévedtem a Mennyország felé félúton. Az utolsó...
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám.
0: A Bikini együttessel megyünk tovább, akik a rendszerváltás előtt kritikus dalaikkal lettek felkapottak, majd a 90-es évek elején úgy döntöttek, hogy már nem éri megzenélni, de 5 évvel később újra összeálltak, és megint szólnak az óriási slágerek, olyanok, mint most, a Mennyország felé, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Eltük magunkat meg, ez volt a Hug Yourself a ma kedvencein, a meg a tegnap slágerei mellett itt az Antriton. Hajszál pontosan 2 perc múlva 15 óra, ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a legfontosabb hírek a régióból és a térségből, Joli szállítja őket, aztán természetesen visszapattanunk a zenevonatra. Ariana Grande és The Weeknd közösen érkezik majd elsőként, ez lesz a Love Me Harder a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Aranyminősítés Pekingben. Filutás Viktor negyedik lett a Stéher Európa bajnokságon. A hűvös hajnal után napközben is 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Jannel Jöli vagyok. 2026. július 20-án hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 9 tűzesethez és 17 műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói a hétvégén. A legtöbb feladatot a viharkárok felszámolása, a lakásfelnyitások, valamint a szabadtéri és épülettüzek eloltása adta a beavatkozó egységeknek. Teljes terjedelmében égett egy zöldséggyümölcs tárolására használt, valamint a hozzáépített lakórésznek kialakított összesen 80 négyzetméteres melléképület szombat hajnalban Szekszáron a Sárköz utcában. A szendvics panel falazatú és lemeztetős épületek tüzét a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók oltották el. A szendvics szerkezetű lemezpanelek megbontása miatt magas riasztási fokozatot rendeltek el. A balesetben senki sem sérült meg. 10 hektáron égett a tarló vasárnap délelőtt Tolna Némediben a Pincehelyi utcában. A tűzesethez a tamási önkormányzati és önkéntes, valamint a sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik sikeresen eloltották a lángokat. A vasúti sínekre dőlt egy fa vasárnap este Cikó külterületén, emiatt egy 7 utas szállító személyvonat nem tudott tovább menni és visszatolatott Mőcsénybe. A bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók a szerelvény segítségével közelítették meg a káreset helyszínét, majd motoros láncfűrésszel eltávolították a fát. Az utasokat pótlóbusz szállította tovább, sérülés nem történt. A hétvége folyamán a tűzoltók emellett több helyszínen, többek között Gyönkön, Koppányszántón, Értényben, Tamásiban, Kölesden és Kisdorogon távolítottak el úttestre, épületekre és villanyvezetékekre dőlt fákat, motoros láncfűrészek segítségével, valamint több esetben nyújtottak segítséget

0: ajtónyitásoknál bajba jutott idős emberek kimentéséhez. A Tamási rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Nagy Roxana eltűnése kapcsán. A 16 éves lány, aki a Hőgyészi gyermekotthon lakója, 2026. június 16-án tartózkodási helyéről engedély nélkül távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem ad magáról. Nagy Roxana 170 cm magas, 54 kg, nagyon vékony testalkatú, barna félhosszú hajú, zöldes barna szemű. Eltűnésekor szürke nadrágot, rózsaszínű topot és sportcipőt viselt. A Tamási rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 74573910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. A lány fényképét az ancit.hu oldalon is megtalálja. Kezdetét vette a negyedik Piktúra alkotótábor Szekszárdon, ahova évről évre az ország minden pontjáról érkeznek festőművészek inspirálódni. A részletekről Tóth Róbertet, a Mokkárt Egyesület alelnökét hallja.
1: 2023-ban Németi Péter alapította a Piktúra alkotótábort, amelyben a Mokkárt Egyesület elnökével, Szabó Bernivel voltunk a segítségére, és mi hívtuk életre, mi szerveztük. Immár negyedik esztendeje tartjuk meg a Piktúra alkotótábort, mely során 9 festőművész érkezik hozzánk ide az Egovány borbirtokra, és őket itt szállásoljuk el nálunk, illetve mindenféle inspirációs programmal próbáljuk őket segíteni az alkotásban. Az a célunk, hogy az itt töltött 10 nap során minél több olyan értéket ismerjenek meg, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk, és ugye próbáljuk a kultúrát és a művészetet ezáltal is pártolni. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogyha eljönnek a vendégeink hozzánk, akkor olyan értékeket lássanak, amelyek körülvesznek bennünket, amelyekre tényleg minden szexuális büszke lehet, és az idei alkalommal éppen ezért az a tematikának a címe, hogy totemtől a bikavérig. Ugye itt az állatszimbólumok, a totemek, illetve a bika és bikavér azok a hívószavak, amelyek mentén alkothatnak a művészeink, és ennek tükrében szerveztünk inspirációs programokat, így például egy közös borkóstoló volt a bikavérről Sebestyén Csillával, aki nemzetközi borakadémikus, és ő vezette bele a csapatot a bikavér világába, stílusjegyeibe, szabályozásába, igazából minden fontos tudnivalót elmondott róla, emellett pedig olyan programot szerveztünk, mely során a totem állatokat csodálhatták meg festőművészeink, így ellátogattunk a miklósvári parkerdőbe, ahol dámvadat, muflont, vaddisznót és egyéb vadakat, illetve egy őcsényi tanyán pedig a házi állatokat ismerhették meg.
0: Hatalmas örömmel és büszkeséggel osztjuk meg, hogy a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar aranyminősítős nyert a 2026-os pekingi nemzetközi fúvózenekari karneválon, tudtuk meg a zenekar Facebook oldaláról. Ez az elismerés hosszú hónapok kitartó munkájának, a zenekari tagok elhivatottságának, a felkészítők és a támogatóik segítségének gyümölcse. Óriási megtiszteltetés volt Magyarországot és Tolna városát képviselni a világ egyik legjelentősebb nemzetközi fúvózenei eseményén. A zenekar köszöni minden zenészének a fantasztikus munkát, a szülőknek, támogatóiknak és mindenkinek, aki hitt bennük és hozzájárult ahhoz, hogy ez az álom valóra váljon. Ez az aranyérem nem csak a zenekaré, hanem az egész közösségünké. Olaszországban rendezték meg a hétvégén a 2026-os Téher Európa bajnokságot, ahol a szekszárdi kerékpárosese versenyzőjét, a negyedik helyezést elért Filutás Viktort kérdeztük az elért eredményről.
2: Akkor nekikezdtük a 2026-os Stier Európa bajnokságnak. A cél az volt, hogy megvédjem az Európa bajnoki címet, amit tavaly nyertem. Ez sajnos nem jött össze, és egy negyedik helyre végeztem, ami csak azért kiábrándító, mert rengeteg erőt és energiát fektettük bele. Szekszárdon is rengeteget készültünk Stej Gáborral azzal, hogy a kocsi mögötti edzéseket végeztünk, hogy gyorsuljak. Ez részben a országúti magyar bajnokságra is felkészítés volt, ahol 6. lettem. Rengeteg készülés van a verseny mögött, sajnos viszont közben jött egy olyan bal szerencse, hogy a megszokott vezetőmmel, motorosommal, akivel eddig veretlenek voltunk az Európa bajnokság óta, idén nem tudtunk rajtozálni közösen. Olyan új vezetővel kellett menni, akivel egyáltalán nem voltunk összefogva, nem tudtunk együtt készülni a versenyre. Az előfutam alatt viszont köztettem egy olyan versenysérülést, ami másnak is tudom, hogy eléggé meghatározta, hogy igazából tudod gyerekbe tudtam ülni 40 percen keresztül. A versenyen viszont maga biztosan átvettem a vezetést, harmadik helyről rajtoltam, rögtön előre menekültünk, hogy diktáljuk a tempót. Ebben sajnos azért eléggé elfáradtam, és az utolsó tizedik körbe ment el sajnos a versenyem, ahol viszont hárman is úgy átmentek rajtunk, amire már nem tudtam reagálni, hogy sajnos a negyedik helyre volt ez elég. Ez csak nekem sajnos, hiszen egy első hely után ez már csak sajnos, de akárhogy nézzük, ez egy olyan negyedik hely, amiből nem sokan büszkélkedhetnek, szóval erős büszkének kell lenni. Megpróbáltam erőből megoldani, negyedik helyre volt elég, csak egy Európa-bajnoki negyedik hely, és ismétlenben rengeteg készülés, rengeteg befektetett energia és idő van emögött a negyedik hely mögött.
0: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű, egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon kedden hajnalban 16, napközben 28 fok maximum várható.
3: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Amcit FM 101.
4: Jólinak nagyon szépen köszönjük a híreket, 8 perccel járunk 15 óra után, a stúdióban Vörös Leventem, egészen 18 óraig együtt rádiózunk, és még 60 perc hátra van a melóból. Ariana Grande és The Weeknd közösen indult, a első indít elsőként, ez a Love Me Harder.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Mindenki azt akarja, hogy mit, ezt csak az Animal Cannibals tudja, hisz ők énekeltek itt az Antriton, 15 óra 19 van, szépen lassan pörögnek az utolsó percek is a hagyományos munkaidő utolsó órájában. Szerintem meg már mindenki ezt várja, azt akarja, hogy vége legyen. Ehhez még szólnak a legnagyobbak, talán kicsit könnyebb lesz így kibírni, pláne ha a pop királynője, a foci VB döntőjének félidei showjának egyik főszerepét vállaló Madonna érkezik. Ez a Hollywood, itt

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A Csak azért is szerelem. Egy 80-as évekbeli felvétel itt az Antriton. Ők voltak az első emelet, a Ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Apropó tegnap, abszolút nem lehet elmenni mellette szó nélkül. Még nagyon sokan éjszakában nyúlóan a foci VB döntőjét nézték, amire mindjárt kitérünk egy kicsit bővebben is. Addig kora este kisebb csoda történt. Az elmúlt hetekben rendezték ugyanis az U20-as férfi kézilabdázók Európa bajnokságát Romániában, a szomszédban, és a magyar srácoknak nem csak a kitűzött célt, a legjobb 8 közé jutás sikerült megugrani, hanem egy bravúros döntőt követően a magasba emelhették a trófeát. Ha kicsit visszatekintünk, akkor volt egy csoportkör először, ahol Szlovéniát, Lengyelországot és Csehországot sikerült megvenniük, a főcsoportban viszont már nehezebb volt a dolog. Ott újra a szlovénokat és a házigazda románokat sikerült maguk mögé utasítani, a svédek viszont 16, tehát még egyszer mondom, 16 darab góllal vertek minket. Csoport másodikén sikerült így csak tovább jutni, de a rájátszásban előbb a németek, majd a harmadjára is szlovénokat sikerült legyőzni, tehát harmadjára is megvertük őket, a döntőben pedig talán a legnagyobb bajnok esélyes a svéd válogatott várt a fiúkra, és egy 28-28-as rendes játékidőben játszott döntetlent követően a hosszabbításban sikerült 34-32-re eldönteni a meccset, ezzel pedig története során először lett Európa bajnok a magyar junior kézilabda válogatott, úgyhogy óriási taps jár nekik szerintem. És természetesen elképesztő volt ez a véghajra, amit láthatunk. Este pedig a spanyolok 1-0-ra verték az argentinokat a foci VB döntőjében, de hát az korán sem volt ennyire izgalmas. Úgyhogy nem is ragozom tovább, mert a Ma kedvencei és a tegnap slágerei már bekészítve. Lionel Richie és az Angel Boogeyman remixében a listában. Elő viszont Gloria Estefani a mikrofon. Turn the beat around! Erre bulizunk pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandúr Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy kubai származású énekesnő jön a folytatásban, aki Fidel Castro hatalomra kerülése után emigrált az Egyesült Államokban. Azóta meghódította az egész világot, 4 Grammy-díjjal is büszkekedik. Ő most Gloria Estefan és a Turn the Beat Around itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A Ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Egy népes társaság, Hugo, David Guetta és French Montana közöse. Ez volt a Shine, itt az Antriton a ma kedvencein, a meg a tegnap slágerei között. Egy perc múlva már a 16-ot ütjük, ez pedig azt jelenti, hogy vége a hagyományos munkaidőnek, és ha esetleg most indul haza, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, mert hozom a folytatásban a legfontosabbakat az utakról is. Aztán pedig Calvin Harris és Rainbow Man indítja óránkat. Ez lesz majd a Giant, a hírek meg a közlekedés után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: már megint egy hétfő kedd.
1: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: A történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok. Ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton. Ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVM Démász áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője, leváltásáról Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is posztolt. Még június elején derült ki, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt váltja az országos mentőszolgálat szóvivőjeként. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal,

0: hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: 16 óra múlt 3 perccel a legfontosabb közlekedési infokkal érkeztem ide az Antritra. Van egy állandó munkálatunk, erre érdemes figyelni. Az M6-os autópályán a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között aszfaltozási munkálatokat végeznek, úgyhogy a leálló sávot és egyforgalmi sávot lezárták az országhatár felé tartó oldalon. Ez egyébként a Decs vonalától Bátaszéki fellehajtókig tartó szakaszt érinti. Ezen kívül még Pécs felé kaszálnak az M6-os tehát főúton, mert hogy az nem autóút, hanem a 6-os főút, ez nagyjából a Mármegye határtól egészen Pécsig tart még nem olyan sokáig. Aztán ezen kívül nincs más, úgyhogy közelítek a városra, tehát mindenhol máshol már nem találkozhatunk közutasokkal. Ezen kívül tehát akkor a városra közelítve azt látom, hogy az Újvárosi templomnál élénkül meg a forgalom, illetve a Damjanics utcától egészen a központon keresztül a kórházi kápolnáig sokan vannak, úgyhogy sorokkal találkozhat még a Bezerédi utca aljánál, illetve a Szent István téren is. Az elkerülő Novolán telepi lámpa fogja a forgalmat, valamint az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon is elég sokan vannak, arra ilyenkor megszaporodnak a gyalogosok, szóval vigyázzon rájuk körültekintően, ha arra megy. Ezen kívül rendőrről, trafiról érkezett még bejelentés, az 56-os főúton vannak kint, a Bátai behajtó előtt, de máshol nem történik nagy fotózgatás, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit FM 101.
3: És akkor most már, ha vége a melónak, akkor azért hozom a legnagyobbakat, ha pedig még a munkahelyén van, akkor ahhoz is természetesen a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei szólnak. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Calvin Harris és Rag'n'Bone közös szól, ezt tőlük a Giants.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

Nem akarok már máshol lenni, csak a Rádió Andriton. Ezt is énekelhetik volna a Halott Pénzes Srácok Méringerrel és Ónódival a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereik között. Ha viszont ön nem akar máshol lenni, akkor nagyon jó helyen van, mert a legnagyobbak mellett kellemesebben telik a pihenés, és persze a melós percek is. Pink érkezik a folytatásban, aztán gazdasági infokkal érkezem. Ez a Try!

0: Jessica Folker és a How Will I Know. 16 óra 35-kor itt az Antriton. A ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között július 20-án hétfőn, és ígértem, hogy gazdasági infokkal jövök, kőkemény infokkal ezúttal, mert hogy holnaptól módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös benzin bruttó 8, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul, és ez a változás majd várhatóan azért fokozatosan megjelenik a hazai töltőállomások áraiban is. Ugyanakkor azért még lehetnek eltérések az ország különböző pontjain. A mai átlagárak tekintetében 595, illetve 615 forint a 95-ös benzin, valamint a gázolaj átlagára. Köszönhető ennek egyébként az emelkedés, hogy a Brent olaj 88 dolláron van, illetve a dollár-forint árfolyam is egy kicsit, hát hogy is mondjam, megnövekedett. 316 forintért adnak most egy zöld hasút középárfolyamon, úgyhogy igazából ezt nem nagyon lehet befolyásolni, a világ dolgai, amik itt is hatással vannak ránk, és természetesen azért érdemes ma tankolni, hogyha esetleg tervezte mostanában, hát ha még elcsípheti az emelés előtt az árakat. Mi pedig addig is szólunk tovább, akár a rádióban, a kocsiban, akár pedig otthon a pihenéshez. Diana King és a Shy Guy, ez is érkezik pillanatokon belül. Előbb viszont még álmainkban Amerika integet. Az Aldi stúdió énekel mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szévédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Halló! És a lóval mi lesz?
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Érkezik egy magyar zenekar, akik úttörőnek számítottak itthon. Ők voltak ugyanis az első fiú együttes, akik a színpadon egyszerre zenéltek, énekeltek és még táncoltak is. Ha azt mondom, páratlan páros, nyári eső vagy álmaimban Amerika, biztos ismerősek. Utóbbi énekli most az Aldi stúdió, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a rádió.

Az LGT dalolt, ez volt a Szólj rám, ha hangosan énekelek a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között itt az Antriton. Egy perc múlva már 17 órát írjunk, ez pedig azt is jelenti, hogy utoljára 60 percig tölthetjük együtt a ma délutánt, a kora estét. A következőkben érkeznek a hírek, természetesen utána jövök is vissza, a 90-es évekbe repülünk Lábuséval, ez lesz a Be My Lover.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait. Folytatódik a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. A hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramprénhálózatok kiépítésével. Magyar Péter miniszterelnök szerint a program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Felülvizsgálta a kormány a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat fő célja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja, digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat, viszont aki szeptember 30-ig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondos Óra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az Integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás

0: napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
3: 17 óra múlt 3 percen most már ki lehet kapcsolódni. Itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei segítenek ebben. Én Vörös Levente vagyok, utolsó közös óránkat kezdjük meg. Kicsit a 90-es évekbe repülünk vissza. Lábusé és a Be My Lover, ez szól elsőként.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy szerpentinen autóztunk itt az Antriton a Queen Bee-vel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei között. Ha pedig most ön is autóban nyeli a csíkokat, akkor hasznos információkat hoztam. Drága fotókat készítenek ugyanis a 6-os számú főút több pontján is, Dunaszentgyörgynél, valamint Bonyhád után a megye határnál érdemes odafigyelni a háromlábúra, emellett pedig Bonyhád, Varasd és Kisdorog között vannak kint a rend éber őrein, de persze egyébként is közlekedjen óvatosan, és ha lehet, akkor ne legyen olyan nehéz a lába, figyeljünk egymásra az utakon is, ha pedig valami szokatlan tapasztal, várjuk hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy megosztatja velünk a 30-as 944-44-en. A folytatásban kiderül, hogy mire érdemes figyelni itt a nyár folyamán, addig pedig Christina Aguilera éneklik, ez a Genie in the Bottle.
1: Ez a Rádió Andrét.

0: A KFT-ben jártunk egy másik földrészen, ez volt az Afrika, itt az Antriton, 17 óra, 34 perc van július 20-án hétfőn, én pedig információkat hoztam még hozzá a nyári dolgokkal kapcsolatban. Minden érdemes ilyenkor figyelni, talán itt a nagy melegben, ami volt akár a hétvégén, akár előtte nem sokkal, azt lehet mondani, hogy felkerülhettek, vagy bekapcsolásra kerülhettek azok a bizonyos klímaberendezések. Három fő dolgot hoztam, amit érdemes tudni ezekkel kapcsolatban. Az elsőt remélhetőleg már ki is lehet pipálni, ez a karbantartás, mert hogy minden évben érdemes azért karbantartani egy kicsit, a klíma sötét, nedves belseje, a gombák és a baktériumok meleg ágya, úgyhogy az autóban és a lakásban is kitisztítva érdemes használni, mert hogy a belélegzett spórák allergiát, illetve tüdőgyulladást is okozhatnak. Ezen felül van a használatából adódóan még két szabály, amit érdemes betartani, az egyik a bűvös 5-6 fokos szabály, tehát ha kint és benti hőmérsékletet összehasonlítjuk, akkor legfeljebb 5-6 fok lehet a maximum különbség, tehát ha kint van mondjuk 35 fok, akkor érdemes bent a lakásban vagy a kocsiban 29 fokon bőrögtetni a klímát, mert hogy a hősok megfázást, kötőhártyagyulladást és ízületi fájdalmat is okozhat. Ezen kívül a harmadik, ami nagyon fontos, a légáramlás iránya, soha ne irányítsuk a hideg levegőt közvetlenül magunkra. Jó ötletnek tűnhet, és igen, gyorsan lehűl tőle az ember, de a közvetlen jéghideg szél arcidegzsábát, nyak, illetve válfájást és szemszárasságot okozhat, ami igencsak kellemetlen tud lenni. Ami viszont nem kellemetlen, azok a dalok a folytatásban. J Balvin és Willie William közösével egy kicsit rugózunk, ez lesz a Mi Hente. Előbb viszont a lassúzásé a főszerep az All For One-nal. Ez lesz az I Swear teljes hosszában mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő együttesben négyen vannak, nevük is erre utal. R&B és pop vonalon mozognak, most induló dalukkal pedig Grammy-díjat nyertek 1995-ben. Ők az All For One és az I Swear, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

Lawson és a Taking Over Me, ami zárja az utolsó óránkat itt az Antriton, hamarosan 18-at üt az óra, úgyhogy szeretném megköszönni mai figyelmét. Ha pedig a Mészáros, a Vosinszki vagy a Kölcsei lakótelepen lakik, akkor egy rossz hírrel is szolgálhatok. Holnap, illetve holnap után a melegvíz szolgáltatása rendszer meghibásodásának javítása miatt akadozhat, úgyhogy a távhőszolgáltató a megértését kérje az esetleges kellemetlenségekért. A Szexer

mától azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. A Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: lenni jó?
1: Már megint egy hétfő kedd.
2: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier, Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier, csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól, éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazusra megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon.
0: Rádió Andrit időjárás.
4: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérő.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 101.
5: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

percei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon. Rádió Andrit.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Ez a Rádió Andrét.

0: További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Aláírta hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Marad a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Aláírta hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Sólyog Tamás mandátuma mától megszűnik. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, legkésőbb szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők.
2: Rádió Andrit időjárás.
3: Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

0: sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak, és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárcavezető. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. A szolnoki MÁV kórházban az elavult elektromos vezetékek felújítását követően 10 légkondicionáló berendezést szereltek fel, közölte Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézmény eredetileg nem szerepelt az idei programban, de kérésre soron kívül biztosítottak forrást. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. A vonatpótlóra bevezetett kezdvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban az előző miniszter állította le a személyszállítást. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Tárgyalna a bérekről az IKEA, között a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdéstől. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, vasárnapig az IKEA számukra a megfelelő írásbeli ajánlat talál elő, amiről lehet egyeztetni.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok. Ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVM Démász áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tetvággyal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője, leváltásáról Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is posztolt. Még június elején derült ki, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt váltja az országos mentőszolgálat szóvivőjeként. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az észak-nyugati északi szél

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait. Folytatódik a változékonyabb, de meleg nyári idő.

0: fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat fő célja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat. Viszont aki szeptember 30-ig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a gondos óraprogram egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az Integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási különadót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól, éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamos teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvétele szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906

0: Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a Mosquitune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió
1: Andrész. Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, de

esti rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.